Zárjuk augusztust, és egyben a kalendáriumi nyarat. Na és kezdünk egy új hetet, ami még augusztus, de hát úgy búcsúzóul. És részemről is búcsúzóul akkor ez a mai adás, két hétig nem fogunk egymásról hallani. Na de, ne ugorjunk annyira előre. Egyelőre a szokásos jó kívánság ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk, ha még lehet róla szó, tartalmas.

Hát idén sem sikerült eljutni oda, mármint Casablanca-ba. Nem mint hogyha szerepelt volna a közvetlen közeli tervekben, de tudjuk jól, ugye az idő telik, és van az a közmondás, hogy amit megtehetsz ma, ne halaszd hónapra. Hát sok mindent meg kéne tegyünk akkor ma, hogy ne kelljen hónapra halasztani, mert ugye holnap az mindig bizonytalan, persze, hogy reménykedünk abban, hogy eljön, és akkor minden jó lesz, vagy sőt, minden jobb lesz. Hát nem úgy tűnik, na de azért a bakancslistát nem árt kézben tartani, olykor ápolni, hát hogy szóljon. Casablanca nem jött össze, talán egy amerikai város át, egyelőre az sem fog összejönni, legfeljebb dalformájában Ed Sheeran-től American Town. 6 óra után járunk 13 perccel, augusztus utolsó napja, a kalendári mindjárt utolsó napja, júj, de messze van a következő, pedig még el sem ment, és már sírunk. Jó reggelt!

0: in town.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Tartson lépést a világgal. Utazzon a Transptúrral.
4: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
3: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
4: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
3: Ha indulsz, ha érkezel, Transptool International.

Fábián Julier, Suhacker, Sizzling, 6 óra után 22 perccel, hétfő van, augusztus 31-e, búcsúzik a kalendáriumi nyár. Az időjárás azért annyira nem lesz drasztikusan más, mondjuk holnaptól, bár épp a holnapi napra azért van némi esély, csapadékra 45%-ot adnak erre a meteorológusok, és egy picit a nappali maximumok is úgy visszavesznek, de szerintem ez csak olyan ideiglenes, tehát lesz még olyan, hogy 28, akár 30 Celsius fok is a következő hónapban, az ősz első hónapjában. A mai napon 29 Celsius fok csapadékmentes idő, és a szerda, csütörtök, péntek, sőt még a szombat is egyelőre olyan 26-28 Celsius fokos maximumokkal, és akkor a reggeli 10-13 Celsius fokos minimumokkal vezeti be a nyarat. Mondjuk azt már nem így korán reggel a hallgatókkal együtt fogom tölteni, főleg a napkezdést, két hétig, de hát ennek is eljött az ideje, úgyhogy ha most nem, akkor mikor? Milyen máj? Fly high! Jó reggelt!

0: siker, mindig kézzel csenge. Küszelepben Csaba reggel 6-tól a rádiókban.
1: Alszik a város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: Eurasia Blue Savannah 6 óra 35 perc van, és hogyha számolunk, akkor az esztendő 243. napjánál tartunk. 2026-ból már csak 122 nap maradt hátra. Abban benne van a télnek is a kétharmada, az ősznek is a teljes egésze. Aztán, hogy meteorológiai szempontból milyen lesz, ugye az utóbbi időben azért meglehetősen elnyúlt a nyár, azt nem mondanám, hogy a nyár nyúlt el, inkább az ősz nyúlt el. Hányszor fordult elő, hogy abban a bizonyos évben havat még nem láttunk, tehát át kellett menni a következő esztendőbe, hogy az akkori tél megmutassa foga fehérjét a szó bármelyik értelmében. Állítólag ez az ősz is meglehetősen hosszú lesz, és hát langyos, havat egyelőre nem fogunk látni, az biztos. A kérdés csak az, hogy november...
1: Volt olyan, hogy régebb októberben is lehava. Az első hó már októberben megérkezett.
0: Újabban a következő év januárjában szoktunk látni. Két hétig tart a tél, aztán kínlódik egészen, amíg ismét eljön ez az évszak, ami egyébként a kedvencem is. Ami egy picit fáj, hogy most mennie kell, még akkor is, hogyha csak egyelőre kalendáriumi szempontból búcsúztatjuk, hiszen az őszi napi egyenlőségig azért még így is van 3 hét, elég sok idő ez.

Elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Búcsúzik az ezüst nyár énekelt Karda Beáta, illetve a Karda Beáta dalát dolgozták át, és remixelték, és hangszerelték újra az ezred forduló tájékán. 6 óra 44 perc van, augusztus 31-e és hétfő, hétkezdés és évszakzárás.

Chris Berg, A Woman's Heart. 7 perc választ el 7 órától. Két dal még belefér a Vekker első órájába. Aztán 7 órakor jönnek a hírek. És képzeljük el a rakpartot. Meglehetősen száraz. Általában, amikor áradások vannak, akkor a rakpartot leszokták zárni. Szabad az út most. Egyelőre.

0: Konténerekből lesznek osztálytermek, benzinkutakat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Győzelemmel kezdette az SFC. Katona Zoltán vagyok a Szlár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Országszerte ellenőrzi a benzinkutakat a fogyasztóvédelem, elsősorban az elmúlt három hónapban alkalmazott kereskedelmi árréseket és az üzemanyagárak módosítását vizsgálják. A szabályok szerint a szolgáltatók naponta egyszer déli 12 óráig emelhetik áraikat, csökkenteni viszont a nap bármely szakában lehet. Az ellenőrök több olyan esetet is feltártak, amikor a kutak 12 óra után drágítottak, emiatt több gazdasági szereplőt már megbírságoltak. Az ilyen szabálysértésekért legalább 100 ezer lejes bírság szabható ki, amelynél nincs lehetőség sem figyelmeztetésre, sem a büntetés felének befizetésére. 10 kilométernyi mezei utat újítanak fel homorodalmás községben 1 millió eurós uniós támogatásból. A beruházás célja, hogy könnyebben megközelíthetők legyenek a kaszálók, valamint a mezőgazdasági területek, vállalkozások és turisztikai látványosságok. A munka során átereszeket és támfalakat is építenek, továbbá beton és földsáncokat alakítanak ki a leromlott útszakaszokon. 4 moduláris osztálytermet alakítanak ki a székelyudvarai Tompalászló általános iskola udvarán az Orbán Balázs általános iskola diákjai számára. A tantermek 16, egyenként 6 méter hosszú és 2,5 méter széles konténerből készülnek, amelyeket fűtő és hűtőrendszerrel, valamint elektromos csatlakozással is ellátnak. A konténerek szállítását pénteken kezdték meg, és szerdáig valamennyi egységet a helyére teszik, ezt követően pedig megkezdődhet a tantermek berendezése. Az Orbán Balázs iskola tanulói azért kezdik az új tanévet ideiglenes helyszínen, mert az energetikai felújítás során statikai problémákat tártak fel az épületben. Győzelemmel kezdte a harmadosztályos labdarúgó bajnokság alapszakaszát az SFC. Az egyes számú csoportban székelyföldi rangadót tartottak, a Gyergyószentmiklósi VSK a székelyudvarhelyi FC-t fogadta. Az udvarhelyi csapat 1-0-ra győzött, a gólt Vladimir Bátyá szerezte az 5. percben. Az SFC a második fordulóban, pénteken 17 órakor a Csesemél Vászlói együttesét fogadja a Sétatéri stadionban. Felkészülési mérkőzést játszott a férfi kézilabda csapat a másodosztályos VSK Székelyudvarhely pénteken a Segesvári VSK-nál játszott tesztmeccset. Az első félidőben 18-10-re vezettek a házigazdák, a végeredmény 36-27 lett, a legeredményesebb udvarhelyi gólszerző Vlád Husánu volt 8 góllal. Szeptember 3-án, csütörtökön 18 órakor az udvarhelyi sportcsarnokban csap össze a két csapat. Napsütéses idő lesz ma egész nap térségünkben, a széljárás gyenge marad, csapadék nem valószínű, a legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 21 fok körül alakulnak, de a déli órákban 30 fok is lehet. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Ne ébresz fel, ének közepén énekelt a Jonas Blue, 7 perccel járunk 7 óra után, a Wecker második órájában, és ezzel a mai nappal a 2026-os esztendő kétharmadát tesszük a hátunk mögé. Marad nekünk egy harmad, lássuk majd, mire megyünk vele. Nem könnyű ez az esztendő. Jó, mondjuk előre megmondták, már sokat nem javít a helyzeten, hogy milyen lesz a 2027-es, nem tudom egyelőre. Legyünk túl ennek az évnek az utolsó harmadán is, holnap vágunk bele, szeptember hónap első napjával. Na de fel a fejjel megyünk tovább. Lenne ok, amiért aggódhatnánk, de ahogy a dal is kérdi, a Wecker dala, miért vagyunk annyira gondterheltek, úgyse oldunk meg velük semmit. Jó reggelt, könnyű hétkezdést!

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lép.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kis próbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fit Film mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Milyen volt menyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

Christina Aguilera, Come On Over, 7 óra után járunk 19 perccel. Új hétbe vágtunk bele, miközben augusztust zárjuk, de ami nem változott a mai Vekkerben sem, vagy nem fog változni, hogy 7:30 tájékán lapszemlével jelentkezünk, a Hargita Népe mai lapszámából szemlézünk néhány cikket, a legfontosabbakat, vagy amelyek a leginkább kötődnek hozzánk.

Hayden James és Foolproof, 7 óra 30 perc a pontos idő. Jöhet a lapszemle, a Hargita Népe mai lapszámából három cikket próbálunk kiemelni. Nézzük a roncsderbi, igen, mert hogy a hétvégén roncsderbi volt, közel 50 versenyző is, mint egy 30 versenyautó sorakozott fel szombat délelőtt a 7. Csíkszentkirályi roncsderbi csapat bemutatóján. Az idén is Imre Róbert hódította el a Rodeo trófeát, de a Csíkszentkirályi versenyző immár 4. alkalommal diadalmaskodott. Az SFC eredményéről beszámoltunk a hírekben, de egyébként lesz még erről szó. Ha pedig átnézzünk, mi történt a hegy túlsó oldalán. 5 gólos meccsen nyert Csíkszeredában a kolozsvári CFR. A korábban lőtt góljainak számát megduplázta az FK Csíkszereda a labdarúgó Superliga 7. fordulójában, ám a pontokat a kolozsvári CFR vitte el. Kupameccs is újabb bajnoki vár a héten a csikiakra. Polgári keresettel kártatlanítanák a megyét. A megyei tanács folytatná a Borbói pert. A Borbói Csaba és társai ellen indított több mint egy évtizedig tartó büntető per jogerős lezárásával nem ért véget Hargita megye tanácsa kártérítési ügye. A megye továbbra is követeli a számvevőszék által megállapított kár megtérítését. Közben megy a Borbói bíró csörte is, erről is írnak, hogy éles hangú üzenetváltásra került sor Borbói Csaba és bíró Barna Botond a megyei tanács alelnöke, illetve elnök között a hétvégén. Először Borbói tett közzé videó üzenetet Facebook oldalán, a perben született múlt hétfői jogerős és az őt is felmentő ítélet után, amelyben többek között azt állította, hogy bíró az ügyében büntető jogi felelőssége megállapítását Borbói szavaival az ő börtönbe zárását kérte egy 3 évvel ezelőtti beadványban. Na hát itt megy. Jó, azzal, hogy lezárult ez az ügy, és felmentették Borbói Csabát, az még ugyebár nem jelenti azt, hogy ártatlan volt. Egyszerűen elévültek ezek az ügyek, s tegyünk pontot a végére. Amúgy érdekes, Borbói kiírta, olvasgattam, azt mondja, aki a jövőben megszólal ellenem, tudja mindaz, amit tesz, most már nyilvánosan is számot fog adni magáról. Nem tudom, szerintem megbudjant oda fent. Ez nem szakvélemény, gyorsan megjegyzem, ez egy személyes meglátás, hogy nem, 10 év után szerintem bárki megbudjanna.

I don't feel like dancing, énekelt a Sisso Sisters, nézem a kalendáriumot. Ezen a napon hagyta el Németországot az utolsó ex-szovjet katonai csapat. Itt most Németország alatt értsük a Német Demokratikus Köztársaságot. Nyilván ez azóta megszűnt létezni. 4 évvel korábban, 1990-ben, augusztus 31-én az NDK, vagyis a Német Demokratikus Köztársaság és az NSK, a Német Szövetségi Köztársaság kormányai megkötötték a szerződést a két német állam újraegyesítéséről. 1997-ben Diana hercegnő ezen a napon vesztette el életét Párizsban. Ez egy tragikus hír volt, megrázta az egész világot. És azért, hogy legyen valami pozitívum is, 77 évet tölt a mai napon Richard Gere, amerikai színész, és bármilyen hihetetlen, Oscar-díjat még nem kapott. Valószínűleg, hogy életmű Oscar-díjat valamikor jövőben, közeljövőben megkapja, remélhetőleg, amíg még életben van. Szerintem abszolút megérdemli. The Mini Project, Sending SOS. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Gyrosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham. Kattalj rá a kajára!
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Kiss Pop és Ciao 9 perc választán 8 órától. Lassacskán vége a Wecker második órájának is. 8-kor jönnek a hírek. Mi pedig folytatjuk a Pet Shop Boys-zal. Paninero. 95-ös dal.
1: Te mi 30 éves?

0: Konténerekből lesznek osztálytermek, benzinkutakat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Győzelemmel kezdett az SFC. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Országszerte ellenőrzi a benzinkutakat a fogyasztóvédelem, elsősorban az elmúlt 3 hónapban alkalmazott kereskedelmi árréseket és az üzemanyagárak módosítását vizsgálják. A szabályok szerint a szolgáltatók naponta 1-szer déli 12 óráig emelhetik áraikat, csökkenteni viszont a nap bármely szakában lehet. Az ellenőrök több olyan esetet is feltártak, amikor a kutak 12 óra után drágítottak, emiatt több gazdasági szereplőt már megbírságoltak. Az ilyen szabálysértésekért legalább 100 000 lejes bírság szabható ki, amelynél nincs lehetőség sem figyelmeztetésre, sem a büntetés felének befizetésére. 10 kilométernyi mezei utat újítanak fel Homorodalmás községben 1 millió eurós uniós támogatásból. A beruházás célja, hogy könnyebben megközelíthetők legyenek a kaszálók, valamint a mezőgazdasági területek, vállalkozások és turisztikai látványosságok. A munka során átereszeket és támfalakat is építenek, továbbá beton és földsáncokat alakítanak ki a leromlott útszakaszokon. 4 moduláris osztálytermet alakítanak ki a székelyudvarai Tompa László általános iskola udvarán az Orbán Balázs általános iskola diákjai számára. A tantermek 16, egyenként 6 méter hosszú és 2,5 méter széles konténerből készülnek, amelyeket fűtő és hűtőrendszerrel, valamint elektromos csatlakozással is ellátnak. A konténerek szállítását pénteken kezdték meg, és szerdáig valamennyi egységet a helyére teszik, ezt követően pedig megkezdődhet a tantermek berendezése. Az Orbán Balázs iskola tanulói azért kezdik az új tanévet ideiglenes helyszínen, mert az energetikai felújítás során statikai problémákat tártak fel az épületben. Győzelemmel kezdte a harmadosztályos labdarúgó bajnokság alapszakaszát az SFC. Az egyes számú csoportban székelyföldi rangadót tartottak, a Gyergyószentmiklósi VSK a Székelyudvarhelyi FC-t fogadta. Az udvarhelyi csapat 1-0-ra győzött, a gólt Vladimir Bátyá szerezte az 5. percben. Az SFC a második fordulóban, pénteken 17 órakor a Csesemél Vászlói együttesét fogadja a Sétatéri stadionban. Felkészülési mérkőzést játszott a férfi kézilabda csapat a másodosztályos VSK Székelyudvarhely pénteken a Segesvári VSK-nál játszott tesztmeccset. Az első félidőben 18-10-re vezettek a házigazdák, a végeredmény 36-27 lett, a legeredményesebb udvarhelyi gólszerző Vlád Husánu volt 8 góllal. Szeptember 3-án, csütörtökön 18 órakor az udvarhelyi sportcsarnokban csap össze a két csapat. Napsütéses idő lesz ma egész nap térségünkben, a széljárás gyenge marad, csapadék nem valószínű, a legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 21 fok körül alakulnak, de a déli órákban 30 fok is lehet. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Tubers és Zoo Philip Sex on Fire. 7,5 perccel járunk 8 óra után a Vekker harmadik órájában, augusztus utolsó napján búcsúztatjuk a nyarat, de csak kalendáriumi szempontból azért még mindig hosszabbak a nappalok, mint az éjszakák, és ez úgy bő 3 hétig még így is marad, majd amikor jön a 2026-os őszi napi egyenlőség, amit ugye gyakran őszi napfordulónak is nevezünk, na akkor kerül egyensúlyba a nappal és az éjszaka hossza, és onnantól kezdve, hát árnyékból jut több nekünk, és fényből kevesebb. Erre egyébként idén szeptember 23-án szerdán hajnalban 2 óra 5 perckor számíthatunk, tehát a kalendáriumi nyár véget ért, a csillagászati még tart, viszont az iskola kezdés, ha nálunk még nem Magyarországon, például a mai nappal már el is kezdődött. Ott mindig hamarabb szokott kezdődni. Régebb is úgy volt, hogy mi nálunk szeptember 15 az úgy kőbe volt vésve, Magyarország szeptember 1. Hát azóta kicsit változtak a dolgok. Magyarországon augusztus 31-én a tanévkezdés. Mi nálunk meg, ha jól tudom, akkor már jövő hétfőn picit előre hozták. Van ez így. Kökény Attila és Zséda dalával folytatjuk. Hello!

0: like music. Sztár reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszőlő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartani.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcső,

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

On the Radio 9, de úgyis 8 óra után járunk 19 percet. A hétfő nálam általában úgy kezdődik, hogy átfutom a sporthíreket. Ugye a hétvégén annyi minden történik, hogy ember legyen a talpán, aki mindent követni tud. És itt csak a sporteseményekről beszélek. És ilyenkor rákeresek azokra a meccsekre, versenyekre, amelyek amúgy érdekelnek, de itt időhiányában nem tudtam követni, és persze még az eredményt sem ismerem. És ahogy keresgélek, szembe jön velem egy cím. Sportbeszámolóról beszélek azért. Elengedte füle mellett a játékvezető a magyar ellenes rigmusokat a sepsi OSK kiszállásán. Mondom, tessék? Ez egy mérkőzésbeszámoló címe? Aztán kiderül belőle, hogy a sepsi OSK idegenben megverte az FC Argyest, elhozta a 3 pontot, csak hogy ez valahogy nem fért bele a címbe. A győzelem, a 3 pont, az idegenbeli siker, mindez várhat. A legfontosabb mégiscsak az, hogy mit csinált, illetve mit nem csinált a játékvezető. De most komolyan! Persze, hogy a magyar ellenes rigmusok nincsenek rendben. Egyáltalán nincsenek. Lehet, sőt, kell is beszélni róluk, ha pedig lehet valamit tenni ellenük, akkor tegyünk. De nem pont mi szoktunk méltatlankodni azon, hogy a másik oldal mindenből magyar ügyet csinál? Amikor ugye azt kérdezzük, hogy most tényleg ez a legfontosabb? Hát akkor ezek szerint mi sem vagyunk sokkal jobbak. Mert emberek, győzött a sepsi OSK idegenben. Ez sportnyelven jó hír, sőt, nagyon jó hír. A háromszéki csapat pontokat hozott haza egy olyan párról, ahonnan nem mindenki távozik győztesen. Ennek kellene örülnünk, nekünk szurkolóknak. Az pedig, hogy a hazaiak ezt nehezen emésztették meg, és közben néhányan még a frusztrációjukat is így fejezték ki hangosan, hát ez legyen az ők problémájuk. Mi pedig örüljünk annak, ami a pályán történt. A sepsi OSK nyert idegenben 3 pont, pont. A többi pedig, ahogy a román szokta mondani, resztulje kán-kán. És hétfő reggel nekem ennyi épp elég. Rigmusok meg nem, ezzel adják el azért. Én megértem, hogy kattintásvadászat, meg egy el kell olvassák. Ez volt a leglényegesebb dolog a sepsi OSK meccsén, hogy mit nem csinált a bíró. Nem csoda, hogy a... Hogy ítélnek meg minket

Granero és Clap Clap. 8:32 perc van. Vannak olyan nyelvek, amelyekben a keresztnevekhez, ha végére tesznek mondjuk egy A betűt például, akkor a férfi névből női név lesz. Ez a románban amúgy nagyon gyakori. Marian, Mariana, Juan, Juana, és hosszasan sorolhatnám. Magyarban is előfordul, de nem annyira gyakori, viszont a mai névnaposok ebben a helyzetben vannak, hiszen Erik van egy ilyen férfi név, és ha hozzáteszünk egy A betűt például, akkor Erika lesz belőle. Azt hiszem, mindkettő névvel találkozhatunk, szóval nem olyan nevek, amelyeket nagyítóval kell keresni. Bár véleményem szerint Erikából sokkal több van, mint például Erikből. Jó, ha felmegyünk a skandinávokból, akkor lehet, hogy ott más a helyzet. Az biztos, hogy ott Erikből sokkal több van. De most felejtsük el az Erikeket. A mai napon az Erikák ünnepelnek, úgyhogy akkor a kolléganőnk is közéjük tartozik. Isten éltesse őt, és hát nyilván mindazon hallgatóinkat, akik ezt a nevet viselik. Erika Selin énekel most a Stockholm Nightlife-al. Na, ha már szóba kerültek a skandinávok, akkor itt jön egy ottani csapat, mint mondtam, Erika Selinnel. Tudni akarom, I wanna know.

A legnagyobb, a legnagyszerűbb, a legkiválóbb, halmozhatjuk a jelzőket. Szia egyszerűen, csak annyit énekelt, hogy the greatest. 8:43 perc van, hamarosan jönnek a reklámok, mert én így akarom. Vagy, mint a Backstreet Boys énekli, I want it.

0: like music. Sztár reklám.
1: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
2: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
1: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
2: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
1: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
2: Fitfil nyár.
1: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
0: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

élet, azaz live. Zivardalát hallhattuk 4,5 perccel 9 óra előtt. Zárjuk a Wecker harmadik óráját, a szokás szerint 9 órakor jönnek a hírek. Addig jön a Handsome Tini, akkor még Tini együttes 97-ben, amikor megjelentették ezt a dalt, fura címe, Mbap. Na, ezt fordítsa le valaki.

0: Konténerekből lesznek osztálytermek, benzinkutakat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Győzelemmel kezdett az SFC. Katona Zoltán vagyok a Szlár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Országszerte ellenőrzi a benzinkutakat a fogyasztóvédelem, elsősorban az elmúlt 3 hónapban alkalmazott kereskedelmi árréseket és az üzemanyagárak módosítását vizsgálják. A szabályok szerint a szolgáltatók naponta 1-szer déli 12 óráig emelhetik áraikat, csökkenteni viszont a nap bármely szakában lehet. Az ellenőrök több olyan esetet is feltártak, amikor a kutak 12 óra után drágítottak, emiatt több gazdasági szereplőt már megbírságoltak. Az ilyen szabálysértésekért legalább 100 000 lejes bírság szabható ki, amelynél nincs lehetőség sem figyelmeztetésre, sem a büntetés felének befizetésére. 10 kilométernyi mezei utat újítanak fel homorodalmás községben 1 millió eurós uniós támogatásból. A beruházás célja, hogy könnyebben megközelíthetők legyenek a kaszálók, valamint a mezőgazdasági területek, vállalkozások és turisztikai látványosságok. A munka során átereszeket és támfalakat is építenek, továbbá beton és földsáncokat alakítanak ki a leromlott útszakaszokon. 4 moduláris osztálytermet alakítanak ki a székelyudvarai Tompa László általános iskola udvarán az Orbán Balázs általános iskola diákjai számára. A tantermek 16, egyenként 6 méter hosszú és 2,5 méter széles konténerből készülnek, amelyeket fűtő és hűtőrendszerrel, valamint elektromos csatlakozással is ellátnak. A konténerek szállítását pénteken kezdték meg, és szerdáig valamennyi egységet a helyére teszik, ezt követően pedig megkezdődhet a tantermek berendezése. Az Orbán Balázs iskola tanulói azért kezdik az új tanévet ideiglenes helyszínen, mert az energetikai felújítás során statikai problémákat tártak fel az épületben. Győzelemmel kezdte a harmadosztályos labdarúgó bajnokság alapszakaszát az SFC. Az egyes számú csoportban székelyföldi rangadót tartottak, a Gyergyószentmiklósi VSK a székelyudvarhelyi FC-t fogadta. Az udvarhelyi csapat 1-0-ra győzött, a gólt Vladimir Bátyá szerezte az 5. percben. Az SFC a második fordulóban, pénteken 17 órakor a Csesemél Vászlói együttesét fogadja a Sétatéri stadionban. Felkészülési mérkőzést játszott a férfi kézilabda csapat a másodosztályos VSK Székelyudvarhely pénteken a Segesvári VSK-nál játszott tesztmeccset. Az első félidőben 18-10-re vezettek a házigazdák, a végeredmény 36-27 lett, a legeredményesebb udvarhelyi gólszerző Vlád Husánu volt 8 góllal. Szeptember 3-án, csütörtökön 18 órakor az udvarhelyi sportcsarnokban csap össze a két csapat. Napsütéses idő lesz ma egész nap térségünkben, a széljárás gyenge marad, csapadék nem valószínű, a legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 21 fok körül alakulnak, de a déli órákban 30 fok is lehet. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

Zara Larsson és Alesso szavak, azaz Words, 7 perccel járunk 9 óra után. Új dallal jelentkezett a No Sugar együttes. Ezt a felvételt pedig pénteken küldték el nekünk, úgyhogy akkor talán ideje be is játszani. Blokkolnál ez a címe, hogy van-e köze a közösségi médiához? Hát hallgassuk meg a dalt, és kiderül.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladék gazdálkodási társulás.

0: Purple Disco Machine és In the Dark. 9 óra után járunk 22 perce. Kék ég, napsütés, szépen búcsúzik a nyár.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pont.
0: És hétfővel teszi ezt.
1: Kinek az idő?
0: Megint hétfő.
1: Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dezsevű nevű revű, cinema veríték menetrend szerint. Szorít a szájba, garag.

fejét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
10: Közérdekű hirdetés következik.
11: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
10: Közérdekű hirdetést hallottak.
12: Reklámot hallottak.
13: Sztár Rádió.

50-50 és Cupid. 9 perc választ el 10 órától. Még augusztus utolsó napján is, délelőtt 10 órakor érkeznek a Star Rádió legfrissebb hírei. Ez így igaz? Hát hazudnék én neked? Would I lie to you? Kérdezi az Eurythmics.

0: Megnyitották a Tompa László utcát, módosulnak az autóadásvétel szabályai. Bajnokok ligája meccseket játszott az asztali tenisz csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Módosulnak az autó adásvétel szabályai holnaptól, ezért a vásárlóknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az adásvételi szerződés tartalmára. Az új formanyomtatványnak a vevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e az állammal szembeni tartozása, és ez a kötelezettség ingatlan, ház vagy telek vásárlásakor is érvényes. A szerződésben ezentúl feltüntetik a gépjármű tulajdonjogának átírására vonatkozó határidőt is. Ez a korábbi 30 napról 90 napra módosul, az új nyomtatványt pedig szeptember 1-től kell használni. Ismét növeli a pénzügyminisztérium a gázolaj jövedéki adójára adott ideiglenes kedvezményt szeptember 1-e és 15-e között 20-25%-ra. Ennek eredményeként a gázolaj tényleges jövedéki adója 1000 literenként 2103 lejre csökken szeptember 1 felében. A tárca szerint az intézkedést a nemzetközi üzemanyagárak emelkedése indokolja, és célja az üzemanyagárakra nehezedő adóteher mérséklése. A kedvezmény mértékét két hetente felülvizsgálják a piaci árak alakulásának függvényében. Ma reggel 8 órától újra megnyitották a Tompa László utcát a forgalom előtt. Az úttest teljesen elkészült, a kockaköveket lerakták, a hétvégén felfestették a forgalmi jeleket és kihelyezték a közlekedési táblákat. A Tompa László utca csökkentett forgalmú utca lesz, a megengedett legnagyobb sebesség 30 km/h. Az utca bal oldalán található andezitlapokból kialakított járdán tilos megállni és parkolni, mivel azt kizárólag a gyalogosok számára alakították ki. A jobb oldalon ugyanakkor lehetőség lesz megállásra és várakozásra. Hosszabb idejű parkolásra a mezőgazdasági iskola épülete előtt kialakított parkolóhelyeken lesz lehetőség, míg az utca első szakaszán csak rövid időre lehet megállni ügyintézés céljából. Mindhárom mérkőzését elveszítette a franciaországi Lille városában lezajlott Bajnokok Ligája csoportmérkőzéseken a székelyudvarhelyi asztali teniszklub. A Sebastian Losó, Tamás Szabolcs, György Szilárd és Simó Éliás Máté összeállítású együttes, a dán Roskilde, a cseh El Nino Prága és a spanyol Olot csapataival szemben egyaránt 3-0-ra kapott ki. Az udvarhelyi csapat az Ettu kupában folytatja a küzdelmeket. Súlyos vereséget szenvedett idegenben a Vasas Femina. A női labdarúgó Superliga alapszakaszának második fordulójában az udvarhelyi csapat a konstancai fáról vendégeként 22-1-re kapott ki. Az udvarhelyiek gólját Kral Tímea szerezte. A forduló további eredményei: FK Csíkszered a Krajovai Univerzitátját 11-1, Bukaresti Rapid, Kolozsvári U Olimpia 1-6, Temesvári Politechnika, Besztercei Glória 0-1. A következő fordulóban a Vasas a Rapidot fogadja, a találkozó vasárnap 14 órakor kezdődik. Napsütéses, nyárias időjárás lesz a mai napon, térségünkben melegre lehet számítani, a széljárás gyenge marad, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet 28 fok körül alakul a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Harry Styles as it was, vagyis ahogyan volt eddig, hát holnaptól két héten át nem úgy lesz, ahogy eddig volt. Kollégám Amerika, aki ma a névnapot ünnepel, Isten ültesse, ő ébreszti majd a nagy érdeműt, aztán majd szeptember 15-én találkozunk legközelebb. Ma ez így, előfordul néha, most így lesz.

Honeybeast és idevaló, 10 óra után járunk 27 perccel, van egy jó hír és egy rossz hír a kettő az egyben. Románia Európa egyik nagy nyertese, eddig a jó hír. De most milliárdokat bukhat a kormányválság miatt, na ez a rossz hír. A kelet-közép-európai felzárkózás egyik leglátványosabb története éppen akkor jutott forduló ponthoz, amikor Bukarestnek egyszerre kellene meggyőznie Brüsszelt, a hitelminősítőket és a befektetőket. A teljes jogú kabinet hiánya már nem belpolitikai kellemetlenség, hanem egyre pontosabban beárazható gazdasági állapot. Most jöttek ki a legfrissebb Eurostat adatok az egyes tagállamok uniós gazdaságon belüli súlyáról, és a 20 éves összevetés Romániát az időszak egyik legnagyobb nyerteseként mutatja. A Euronews összesítése szerint az EU GDP-je 2025-ben 18,8 ezer milliárd euró volt, Németország ebből 24, Franciaország 16, Olaszország 12, Spanyolország 9%-ot adott. A négy nagy közös részesedés jelenleg 61%. A négy legnagyobb ország után már meredeken esnek az arányok, Hollandia 6,2, Lengyelország 4,9, Belgium pedig 3,4%-ot képvisel. Románia 2%-os részesedése hozzávetőleg 376 milliárd eurós teljesítmény és a 12. helyet jelenti, amivel az ország már Csehország, Portugália, Finnország, Görögország és Magyarország előtt áll. Az erős koncentrációt jól mutatja, hogy a 15 egyenként 2% alatti tagállamban együtt mindössze az Európai Unió GDP-jének 11,2%-át adják elő. Csak az a baj, hogy itt nálunk hónapok óta tart a kormányválság, és ez bizony árt a román gazdaságnak. A legsürgetőbb veszély az országos helyreállítási tervhez, a PNRR-hez kapcsolódik, mert a beruházásokat és a reformokat éppen a mai napig augusztus 31-ig kellett teljesítenünk. Románia mintegy 21 milliárd eurós keretből körülbelül 13 milliárdot hívott le, miközben a lezárandó beruházások csaknem 8 milliárd euró maradt játékban. Ez nem automatikus veszteség, de minden befejezetlen vagy rosszul dokumentált projekt pénzügyi korrekciókat hozhat, és ez többletköltséget jelent, szóval nem jó ez így. Jöjjön egy vigasztaló, legalább így dal formájában, ez a Titán.

0: like music. Sztárreklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17.

0: órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a skorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Skorpion Trans.
1: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
3: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
2: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg,

Rompesso és Paradise 10 perc választ el 11 órától. Eljött a búcsú ideje, nem csak mára, és nem csak erre a hónapra, hanem a következő két hétre is. Ha minden jól megy, akkor egy keddi napon, szeptember közepén, 15-én találkozunk. Addig is reggelente majd kolléganőm Erika, isteni ültesen évnapi alkalmából, ő fogja ébreszteni a nagy érdeműt. Szász Csaba részéről egyelőre ennyit, a legközelebbi találkozóig kívánom a legjobbakat. Ciao.

0: Megnyitották a Tompa László utcát, módosulnak az autóadásvétel szabályai. Bajnokok ligája meccseket játszott az asztali tenisz csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Módosulnak az autó adásvétel szabályai holnaptól, ezért a vásárlóknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az adásvételi szerződés tartalmára. Az új formanyomtatványnak a vevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e az állammal szembeni tartozása, és ez a kötelezettség ingatlan, ház vagy telek vásárlásakor is érvényes. A szerződésben ezentúl feltüntetik a gépjármű tulajdonjogának átírására vonatkozó határidőt is. Ez a korábbi 30 napról 90 napra módosul, az új nyomtatványt pedig szeptember 1-től kell használni. Ismét növeli a pénzügyminisztérium a gázolaj jövedéki adójára adott ideiglenes kedvezményt szeptember 1-e és 15-e között 20-25%-ra. Ennek eredményeként a gázolaj tényleges jövedéki adója 1000 literenként 2103 lejre csökken szeptember 1 felében. A tárca szerint az intézkedést a nemzetközi üzemanyagárak emelkedése indokolja, és célja az üzemanyagárakra nehezedő adóteher mérséklése. A kedvezmény mértékét két hetente felülvizsgálják a piaci árak alakulásának függvényében. Ma reggel 8 órától újra megnyitották a Tompa László utcát a forgalom előtt. Az úttest teljesen elkészült, a kockaköveket lerakták, a hétvégén felfestették a forgalmi jeleket és kihelyezték a közlekedési táblákat. A Tompa László utca csökkentett forgalmú utca lesz, a megengedett legnagyobb sebesség 30 km/h. Az utca bal oldalán található andezitlapokból kialakított járdán tilos megállni és parkolni, mivel azt kizárólag a gyalogosok számára alakították ki. A jobb oldalon ugyanakkor lehetőség lesz megállásra és várakozásra. Hosszabb idejű parkolásra a mezőgazdasági iskola épülete előtt kialakított parkolóhelyeken lesz lehetőség, míg az utca első szakaszán csak rövid időre lehet megállni ügyintézés céljából. Mindhárom mérkőzését elveszítette a franciaországi Lille városában lezajlott Bajnokok Ligája csoportmérkőzéseken a székelyudvarhelyi asztali teniszklub. A Sebastian Losó, Tamás Szabolcs, György Szilárd és Simó Éliás Máté összeállítású együttes, a dán Roskilde, a cseh El Nino Prága és a spanyol Olot csapataival szemben egyaránt 3-0-ra kapott ki. Az udvarhelyi csapat az Ettu kupában folytatja a küzdelmeket. Súlyos vereséget szenvedett idegenben a Vasas Femina. A női labdarúgó Superliga alapszakaszának második fordulójában az udvarhelyi csapat a konstancai fáról vendégeként 22-1-re kapott ki. Az udvarhelyiek gólját Kral Tímea szerezte. A forduló további eredményei: FK Csíkszered a Krajovai Universitátját 11-1, Bukaresti Rapid Kolozsvári U Olimpia 1-6, Temesvári Politechnika Besztercei Glória 0-1. A következő fordulóban a Vasas a Rapidot fogadja, a találkozó vasárnap 14 órakor kezdődik. Napsütéses, nyárias időjárás lesz a mai napon, térségünkben melegre lehet számítani, a széljárás gyenge marad, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet 28 fok körül alakul a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20-szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társaság.

Mit se változtál? Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
3: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
2: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
3: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
2: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
3: Fitfil nyár.
2: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
5: Lambériát keres. Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit 3-szor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
10: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
9: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
10: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
9: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
11: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.

0: sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban.
1: Want it?
0: Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk.
1: Wait.
0: Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: Megnyitották a Tompa László utcát, módosulnak az autóadásvétel szabályai. Bajnokok ligája meccseket játszott az asztali tenisz csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Módosulnak az autó adásvétel szabályai holnaptól, ezért a vásárlóknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az adásvételi szerződés tartalmára. Az új formanyomtatványnak a vevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e az állammal szembeni tartozása, és ez a kötelezettség ingatlan, ház vagy telek vásárlásakor is érvényes. A szerződésben ezentúl feltüntetik a gépjármű tulajdonjogának átírására vonatkozó határidőt is. Ez a korábbi 30 napról 90 napra módosul, az új nyomtatványt pedig szeptember 1-től kell használni. Ismét növeli a pénzügyminisztérium a gázolaj jövedéki adójára adott ideiglenes kedvezményt szeptember 1-e és 15-e között 20-25%-ra. Ennek eredményeként a gázolaj tényleges jövedéki adója 1000 literenként 2103 lejre csökken szeptember 1 felében. A tárca szerint az intézkedést a nemzetközi üzemanyagárak emelkedése indokolja, és célja az üzemanyagárakra nehezedő adóteher mérséklése. A kedvezmény mértékét két hetente felülvizsgálják a piaci árak alakulásának függvényében. Ma reggel 8 órától újra megnyitották a Tompa László utcát a forgalom előtt. Az úttest teljesen elkészült, a kockaköveket lerakták, a hétvégén felfestették a forgalmi jeleket és kihelyezték a közlekedési táblákat. A Tompa László utca csökkentett forgalmú utca lesz, a megengedett legnagyobb sebesség 30 km/h. Az utca bal oldalán található andezitlapokból kialakított járdán tilos megállni és parkolni, mivel azt kizárólag a gyalogosok számára alakították ki. A jobb oldalon ugyanakkor lehetőség lesz megállásra és várakozásra. Hosszabb idejű parkolásra a mezőgazdasági iskola épülete előtt kialakított parkolóhelyeken lesz lehetőség, míg az utca első szakaszán csak rövid időre lehet megállni ügyintézés céljából. Mindhárom mérkőzését elveszítette a franciaországi Lille városában lezajlott Bajnokok Ligája csoportmérkőzéseken a székelyudvarhelyi asztali teniszklub. A Sebastian Losó, Tamás Szabolcs, György Szilárd és Simó Éliás Máté összeállítású együttes a dán Roskilde, a cseh El Nino Prága és a spanyol Olot csapataival szemben egyaránt 3-0-ra kapott ki. Az udvarhelyi csapat az Ettu kupában folytatja a küzdelmeket. Súlyos vereséget szenvedett idegenben a Vasas Femina. A női labdarúgó Superliga alapszakaszának második fordulójában az udvarhelyi csapat a konstancai fáról vendégeként 22-1-re kapott ki. Az udvarhelyiek gólját Kral Tímea szerezte. A forduló további eredményei: FK Csíkszered a Krajovai Universitátját 11-1, Bukaresti Rapid Kolozsvári U Olimpia 1-6, Temesvári Politechnika Besztercei Glória 0-1. A következő fordulóban a Vasas a Rapidot fogadja, a találkozó vasárnap 14 órakor kezdődik. Napsütéses, nyárias időjárás lesz a mai napon, térségünkben melegre lehet számítani, a széljárás gyenge marad, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet 28 fok körül alakul a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.
1: Ha nagyon átvettem volna a múlt heti stílust, akkor most úgy köszönnék be nektek, hogy bonjour, bonjour mindenkinek, sziasztok drága hallgatók. Hát újra itthon 10 nap után ismét a mikrofonnál ülni, hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem furcsa. Igenis furcsa, viszont egyben jó érzés is a nagyvilágból újra a csendes kis sztárrádió stúdiójában megnyugtató tud lenni. A sok-sok élménnyel, az emlékkel, amiről majd biztos, hogy mesélni fogok a következő órában vagy a következő napokban, de ezzel indít a mai sztár délutánt. Augusztus 31-én együtt fogjuk zárni hivatalosan is a nyarat, természetesen egy francia zenével, hiszen nagyon sok francia zenét hallgattam az elmúlt napokban, és hogyha már a tengerpartot nem is tudom nektek elhozni, és nem tudom átadni, a francia hangulatot azért zenék által megpróbálom. A mikrofonnál a következő órában, itt a sztár délutánban Bedő Erika, mindenkinek kívánok egy csodálatos, szép hetet, és remélem, hogy jól vagytok, minden rendben van. Vajás, vajás, két Ryan felvételével pedig már is megyünk tovább.

Mi azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

It feels so good. Pozitívan indítjuk ezt a hetet. És mondhatni, majd pozitívan fogjuk indítani holnaptól az őszt is, mert hogy hivatalosan beköszönt szeptember 1-én az az évszak, amit nem tudom, hogy ki mennyire szeret, de az biztos, hogy jobban szerettük, szeretjük a nyarat. És még nyári hangulatban, hiszen a következő napokban is 26-27 Celsius fokot jeleztek a meteorológusok, és teljes mértékben szeptember közepéig csak napsütésre lehet számítani, melegre, kellemes melegre. Éjszakánként viszont már azért jócskán fel kell öltözni itt a hegyek között, nem tengerparti zónában vagyunk. Augusztus 31-e, tehát azért nem szeretem ezt a napot, attól függetlenül, hogy névnapom van, mert hogy ma az Erikákat köszöntjük, mert azt jelenti, hogy akkor lejárt a nyár harmadik hónapja is, mi zárjuk úgymond a nyarat az Erikák. Germán latin eredetű, és jelentése nagyra becsült. Fél egy után 4,5 perccel, tehát köszöntjük a névnaposainkat. Egyébként azt is írják, hogy Bella névnap van, valamint Erika névnap. Az biztosra tudtam, hogy Erika névnap van. A Belláról, arról már nem igazán tudok dolgokat, viszont nem is emlékeztem arra, hogy van még névnap augusztus 31-én. Ami biztos, hogy az Erika név az germán latin eredetű is, amint mondtam, jelentése nagyra becsült. Na nézzük, mit írnak a személyiségéről, mert most tényleg nagyon kíváncsi vagyok. Nagy felelősségtudattal és nagyszerű üzleti érzékkel rendelkező személyiség Erika. Gyakorlatias gondolkodásának köszönhetően szinte mindenben sikereket ér el, amihez neki lát. Kellő adottságai vannak ahhoz, hogy nagyszerű vezető váljék belőle, és ügyesen tudja koordinálni a munkáját mindenki beosztottjainak, és meg is érti az embereket maga körül. Könnyen előfordulhat, hogy gyermekkorában vagy nagyon fiatalon kellett megtapasztalnia, hogy mit is jelent a felelősség, vagy rá volt szorítva, hogy komoly döntéseket hozzon. Hát erre konkrétan én nem emlékszem én, hogy korán, fiatalon kellett megtapasztaljam ezeket a komoly döntéseket, viszont ettől függetlenül igen, szeretek vezetői pozícióban lenni idézőjelesen, tehát szeretek szervezkedni, valamint úgy érzem, hogy igen, nagy felelősség tudattal is rendelkezek, úgyhogy most az egyszer hozzá tudok szólni ehhez a személyiség jellemzéshez, mert hogy effektív az én nevemről beszélek, és igen, van igazság ebben a jellemzésben is, de ettől függetlenül remélem, hogy mindenki, aki ma névnapos, és Erika valamilyen szinten ráismert magára, és kellőképpen meg fogja ünnepelni így a hét első napján, a nyár utolsó napján. Boldog névnapot kívánok tehát minden kedves Erikának. Erici, nem tudom még, hogy szokták becézni ezt a nevet, nagyjából én ezeket tapasztaltam meg. Ja, és még ott van az Ercsa. Tehát úgy ezek a becenevek vannak. Isten éltessen benneteket sokáig, és a születésnaposoknak is küldök egy felvételt. Mindig szoktam figyelni arra, hogy ha névnaposokat köszöntök, akkor vagy olyan nevű énekesnőt játszok be, akit ünneplünk, vagy olyan dallal köszöntöm őket, ami szerintem a kedvencük lehet, viszont én most az én kedvencemet hozom, az egyik kedvencemet, hát Bagosi nyilván, és hát akkor vakítson a kék. Az a kék, ami van az égbolton is.

0: Esti stílus. Nem kedvencem. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
5: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
0: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió.
7: Sztár Rádió legnagyobb slágerek változatosan 9,5 perc múlva tehát érkeznek a hírek 13 órától augusztus 31-én, tőletek pedig várok közlekedési információt. 0757 57 51 71 az SMS számunk. Köszönöm szépen a köszöntéseket, vannak rádióhallgatók, akik írtak, hogy boldog névnapot. Nagyon szépen köszönöm, kedvesek vagytok, és nektek is kívánok minden jót és csodaszép napokat, csodaszép hetet, amit egyébként együtt fogunk tölteni. Elmondom a forgatókönyvet, hogy hogy lesz szeptember első két hete. Eddig tényleg úgy érzem, hogy eleget szabadságoltam, és ki tudtam pihenni magam, fel tudtam töltődni szebbnél szebb helyeken Európában. Viszont most ott az idő, hogy én is műsorban legyek már reggeltől. Úgyhogy a következő két hétben, pontosan szeptember 15-éig, az kedd, a következő két hétben én leszek egyedül, és Csaba lesz szabadságon. Úgyhogy a Vekkert együtt fogjuk eltölteni. Annyi különbsége, hogy nem reggel 6 órától fogom indítani a műsort, hanem csak 7 órától, de délután 1 óráig leszek a mikrofonnál, úgyhogy 6 órát fogunk igazából együtt tölteni minden nap a következő két hétben, egészen szeptember 15-éig. Tartsatok velem, legyenek jó témáink, kapcsolódjatok be a műsorba, fogok indítani naptémákat a Facebook oldalunkon, különböző bejegyzéseket fogok közé tenni, úgyhogy bőven egy jó hetet fogunk együtt tölteni, és még az azután levő hét is szerintem nagyon szuperre fog sikerülni. A következő hónapban kezdődik az iskola, a témánk is lesz bőven, én pedig igyekszem a legjobb zenékkel szórakoztatni benneteket, munka közben, vezetés közben, vagy épp még szabadságolás közben, mert vannak, akik ezután mennek nyaralni.

0: Megnyitották a Tompa László utcát, módosulnak az autóadásvétel szabályai. Bajnokok ligája meccseket játszott az asztali tenisz csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Módosulnak az autó adásvétel szabályai holnaptól, ezért a vásárlóknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az adásvételi szerződés tartalmára. Az új formanyomtatványnak a vevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e az állammal szembeni tartozása, és ez a kötelezettség ingatlan, ház vagy telek vásárlásakor is érvényes. A szerződésben ezentúl feltüntetik a gépjármű tulajdonjogának átírására vonatkozó határidőt is. Ez a korábbi 30 napról 90 napra módosul, az új nyomtatványt pedig szeptember 1-től kell használni. Ismét növeli a pénzügyminisztérium a gázolaj jövedéki adójára adott ideiglenes kedvezményt szeptember 1-e és 15-e között 20-25%-ra. Ennek eredményeként a gázolaj tényleges jövedéki adója 1000 literenként 2103 lejre csökken szeptember 1 felében. A tárca szerint az intézkedést a nemzetközi üzemanyagárak emelkedése indokolja, és célja az üzemanyagárakra nehezedő adóteher mérséklése. A kedvezmény mértékét két hetente felülvizsgálják a piaci árak alakulásának függvényében. Ma reggel 8 órától újra megnyitották a Tompa László utcát a forgalom előtt. Az úttest teljesen elkészült, a kockaköveket lerakták, a hétvégén felfestették a forgalmi jeleket és kihelyezték a közlekedési táblákat. A Tompa László utca csökkentett forgalmú utca lesz, a megengedett legnagyobb sebesség 30 km/h. Az utca bal oldalán található andezitlapokból kialakított járdán tilos megállni és parkolni, mivel azt kizárólag a gyalogosok számára alakították ki. A jobb oldalon ugyanakkor lehetőség lesz megállásra és várakozásra. Hosszabb idejű parkolásra a mezőgazdasági iskola épülete előtt kialakított parkolóhelyeken lesz lehetőség, míg az utca első szakaszán csak rövid időre lehet megállni ügyintézés céljából. Mindhárom mérkőzését elveszítette a franciaországi Lille városában lezajlott Bajnokok Ligája csoportmérkőzéseken a székelyudvarhelyi asztali teniszklub. A Sebastian Losó, Tamás Szabolcs, György Szilárd és Simó Éliás Máté összeállítású együttes, a dán Roskilde, a cseh El Nino Prága és a spanyol Olot csapataival szemben egyaránt 3-0-ra kapott ki. Az udvarhelyi csapat az Ettu kupában folytatja a küzdelmeket. Súlyos vereséget szenvedett idegenben a Vasas Femina. A női labdarúgó Szuperliga alapszakaszának második fordulójában az udvarhelyi csapat a konstancai fáról vendégeként 22-1-re kapott ki. Az udvarhelyiek gólját Kral Tímea szerezte. A forduló további eredményei: FK Csíkszered a Krajovai Universitátját 11-1, Bukaresti Rapid Kolozsvári U Olimpia 1-6, Temesvári Politechnika Besztercei Glória 0-1. A következő fordulóban a Vasas a Rapidot fogadja, a találkozó vasárnap 14 órakor kezdődik. Napsütéses, nyárias időjárás lesz a mai napon, térségünkben melegre lehet számítani, a széljárás gyenge marad, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet 28 fok körül alakul a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatornarendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatornarendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha

0: teljes áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió.
6: Star Rádió. Star Rádió. Oh, oh.

Szár délután a legnagyobb slágerek változatosan, hát nagyon gyorsan szét kell nézzek a helyi hírportálokon, szét kell nézzek Székelyudvarhely városa Facebook oldalán, valamint a polgármesterünk oldalán is, hiszen az az igazság, hogy egy icipicit lemaradtam, hogy mi minden történik itthon Székelyudvarhelyen, mi minden történt Hargita megyében, vagy egész Romániában az elmúlt másfél-két hétben, viszont próbálom felvenni a tempót, és látni például azt, hogy most már az útjaink kezdtek rendeződni itt Székelyudvarhelyen is. Ma reggel 8 órakor meg is nyitották a Tompa László utcát, úgyhogy ez jó hír az autóvezetőknek. Visszaadták a közösségnek a megújult utcát. Nagyon-nagyon szép, és szerintem annyira szép, hogy be sem mernek menni az autóvezetők, be sem mernek menni, hogy ráhajtsanak ezekre az új térkövekre. A heti videóban meg is mutatja Szakács Pál István, hogy hogyan lehet majd közlekedni a Tompa László utcában, és beszámol arról is, hogy mennyit haladtak a munkálatok a vár körüli többi utcában, mert hogy egyelőre a Tompa László utcát nyitották meg az autós forgalom előtt, de hamarosan meg fogják nyitani a többit is. Egy videó is közzé van téve, hogy az első autó hogyan gördül rá már erre a megújult Tompa László utcára, és köszönik természetesen a lakók, az üzlettulajdonosok és a közlekedők türelmét is. Figyeljétek a közlekedési jelzéseket, használjátok örömmel, én balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, és jó utat!

0: Alexandra Stan és a limonádé, hát azért még bőven belefér egy-két limonádé a következő napokban is, attól függetlenül, hogy átlépünk szeptemberbe. Augusztus 31-ét írunk, és 1:30 múlt 6 perce. Nagyon-nagyon nagy élménybeszámolóval fogok jönni a következő napokban. El fogom mesélni, hogy hol jártam, hogy milyen volt, de azelőtt azért picit szét szeretnék nézni, mi minden történt itt Székelyudvarhelyen, mert nem igazán követtem a közösségi média oldalait. Az az igazi szabadság, azt mondják, amikor nem telefonozol. Hát én ezt a szabályt most betartottam, és nem is vettem a kezembe a telefont, szóval épp csak a közeli családtagokkal és barátokkal beszélgettem, meg nyilván küldtem egy-két fényképet, videót nekik, de hogy minden hírportál információit elolvassam, az nem történt meg az elmúlt két hétben. Láttam azt is, hogy megérkeztek a konténer tantermek. A Tompa László Általános Iskola udvarán már összeállították azt a 4 tantermet, ahol az Orbán Balázs Általános Iskola 4 osztálya kezdi majd a tanévet, és ezekben a napokban el fognak készülni a belső szerelések, szerdától pedig kezdődhet majd a berendezkedés is. Hát átmeneti és nehéz helyzet ez, de jó úton halad a városvezetés, a jelek szerint minden gyermek időben és a megfelelő körülmények között kezdheti majd a tanévet. Igazából még egy hét maradt a vakációból, úgyhogy azt kell kihasználni még a vakáció idejét az iskola kezdés előtt arra, hogy strandoljatok, egyetek, igyatok jókat, találkozzatok barátokkal, sportoljatok, és igazából tegyétek azt, amihez kedvetek van, mert a városvezetés azon dolgozik, hogy mielőbb elkészüljenek az iskola konszolidásához szükséges műszaki tervek. A tervek és a pontos költségek ismeretében kivitelezőt kell találniuk, majd saját költségvetésből statikailag meg kell erősíteniük a földrengés veszélyes iskola épületet. Ezzel párhuzamosan pedig bírósági eljárásokat fognak indítani a felelősök beazonosítása érdekében is, úgyhogy az ideig ideiglenes megoldás már áll, a konténer tantermekbe lesznek rendezve ezen a héten, és meg kell teremtsék majd a végleges és a biztonságos jövőt. Az Orbán Balázs Általános Iskola diákjainak pedig mi majd türelmet fogunk kívánni, de még egyelőre ne gondoljatok erre. Biztos vagyok benne, hogy boldogok lesztek ott is. Bye Alex, és halott pénz érkezik.
1: Boldog leszek, nincs csak meg, boldog leszek, levegő ki, boldog leszek, levegőbe, boldog leszek, levegő ki, boldog leszek, nincs csak meg. Azt mondják, szedjek rívott rilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

Passion of the Groove.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
3: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
2: Igen, jól hallottad. 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
3: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
2: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
3: Fitfil nyár.
2: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
5: Pizza!
6: Ham!

0: Ham.
1: Girosz.
0: Ham.
1: Éhes vagy.
0: Ham. Kattalj rá a kajára.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió.
5: Megyünk tovább még a legfrissebb hírek előtt. 13 óra 47 perckor közlekedési információt tudok nektek mondani, hogyha Szováta fele tartotok, akkor azzal kell számolnotok, hogy eléggé nagy a sor aszfaltozási munkálatok miatt. Parajd és Szováta között például torlódásra lehet számítani. Ezt az információt pedig az udvarhelyszéki közlekedési info csoportjában is láthatjátok. Hogyha nektek is van infótok, akkor kérlek jelezzetek, hogy most jelenleg Székelyudvarhely területén város között milyen a forgalom. Ugye azért van most is munkálatok a városközpontban, a vár körül, valamint a Betlen utcában is zajlanak a munkálatok. Jó utat, balesetmentes közlekedés mindenkinek. Michael Jackson felvételével fogunk tovább menni. 1991-es örökzöld sláger. Fekete vagy fehér?

0: hangulati stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

0: Drágul a gépkocsi vezetői jogosítvány. Felavatták a Buzánszki szobrot, megkezdődött a megyei bajnokság. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A szociáldemokrata párt egyedüli miniszterelnök jelöltje Sorin Grindeanu pártelnök. Jelentette ki ma az alakulat főtitkára Claudio Manda. A PSD Arad megyei szervezetének elnöke Mihály Fifor szerint a pártelnök képes lenne kormányt alakítani, de Ussere nélküli kormányt szeretnének. Ma Sinaján ülésezik a szociáldemokrata párt országos politikai tanácsa és parlamenti frakciói. Románia volt tavaly az Európai Unió 9. legnagyobb sörtermelője. Az uniós tagállamok összesen 34,4 milliárd liter sört állítottak elő, ami enyhe csökkenést jelent az előző évhez képest. A rangsort Németország vezette 7,4 milliárd literrel, Spanyolország és Lengyelország előtt. Románia 1,594 milliárd literrel került a 9. helyre, megelőzve többek között Olaszországot is. Az uniós sörtermelés tavaly 0,7%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Szeptember közepétől drágul a gépkocsi vezetői jogosítvány és a forgalmi engedély kiállítása. A jogosítvány illetéke 89 lejről 139 lejre, a forgalmi engedélyé 49-ről 76 lejre emelkedik, míg az ideiglenes forgalmi engedélyért 13 helyet 25 lejt kell fizetni. Az új díjak szeptember 15-én lépnek hatályba. Fontos, hogy az addig befizetett összegeket szeptember 15-e után már nem lehet felhasználni. Felavatták Buzánszki Jenő mellszobrát Farkaslakán. A legendás aranycsapat jobb hátvédjének emlékét állító alkotást a róla elnevezett sportparkban leplezték le szombaton. A szobrot a település testvérközsége Abony adományozta. Buzánszki Jenőt erős személyes kapcsolat fűzte Farkaslakához, ahol 10 éve díszpolgárrá is választották. A mellszobrot Varga Gábor dombóvári szobrászművész készítette, az avatáson pedig részt vette a néhai labdarúgó fia is. Megkezdődött a megyei labdarúgó bajnokság, az alapszakasz első fordulójában a Balánbányai Bányász 1-1-et játszott a címvédő Csíkszentsimonnal, a Zetelaki Fenyő 4-2-re nyert az Agyagfalvi Lendület ellen, míg a Borszéki Bükk 4-1-re verte a Szentegyházi Vasast. A székelyudvarhelyi Olimpiákos Székely-Keresztúri Egyesülés mérkőzést október 26-án játsszák, a székelyudvarhelyi Rossz Élese szabadnapos volt. Pályafutása 1000. mérkőzését nyerte meg György Deákapor. A portugáliai Santaremben rendezett hétvégi versenyen 3 aranyérmet és 1 ezüstöt nyert a Go Big Tech Ball Team. A klub sportolói mindhárom kategóriában győztek. Férfi párosban a György Deákapor Marek Pokovap 2-s bizonyult a legjobbnak, vegyes párosban a székelyudvarhelyi klub sportolói ellenfelek voltak a fináléban, ezúttal a világbajnoki címvédő György Deákapor és Barabási Kinga győztek. Női párosban Barabási Kinga és a brazil Patricia Nardi szerezte meg az aranyérmet, György Ákapor a férfi páros döntőjében aratott sikerével megszerezte pályafutása 1000. hivatalos mérkőzés győzelmét. Napsütéses idő lesz ma délután, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: fejlesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletben, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

Sanford felvétele 14:30 lesz, 9 perc múlva. Teljesen rendben van az időjárás augusztus utolsó napján. 31-ét írunk, és 28 Celsius fokot mérhetünk jelenleg Székelyudvarhelyen. A maximális csúcsérték a délutáni órákban akár 29 fok is lehet az előrejelzések alapján. És hogy holnap hogyan indítjuk szeptembert? Hát esővel, egy kis csapadékkal. Még az ég is fog sírni, hogy lejárt a nyár hivatalosan, és 40-50% esély van arra, hogy holnap zápor zivatar lesz itt a városunk területén, úgy körülbelül a délelőtti és a kora délutáni órákban. De ettől függetlenül nem lesz hideg, tehát 26 Celsius fok marad. Kedden is, szerdán is 26 Celsius fokot fogunk mérni, csütörtökön is 25-25, pénteken is, és hétvégén akár 28 Celsius fokra is felkúszhat a hőmérő higanyszála, úgyhogy teljes mértékben nyárias jó időre lehet számítani. És épp most olvastam, hogy az udvarhelyszéki tudakozóba valaki feltette a nagy kérdést a városi stranddal kapcsolatban, hogy sziasztok, tudja valaki, hogy milyen a víz most a strandon a medencékben? Ez egy fél órával ezelőtti kérdés, és megoszlanak a vélemények. Valaki írta, hogy nagyon hideg. Timi írta, hogy nemrég lett újra töltve, és hideg. Aztán Ferenc írta, hogy meleg mindkét medence. Csak a kisgyerek medence töltődik, de jó a víz. Úgyhogy akkor nem lehet eldönteni most már, hogy hideg vagy meleg a víz, de a lényeg, hogy szerintem menjetek és próbáljátok ki, és élvezzétek még a strandolást, mert jó és kellemes környezettel várnak a városi strandon. Én pedig várlak BSV és Marics Peti felvételével.

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Van it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

FM 100.8. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval.

Jason Rice a szép holdról énekelt. Hát teli hold volt az elmúlt napokban. Most már, aki nem aludt eddig, jól reméljük, hogy ezen a héten jól fog aludni, mert befolyásolja egyébként az alvásunkat a hold állása is. 2:30 után vagyunk 5 perccel. Na nézzünk egy picit részletesebb információkat arról az utcáról, amit ma visszakaptak az autósok. Tehát elkészült az úttest, és ma reggeltől ismét közlekedhetnek az autósok a székelyudvarhelyi Tompa László utcában, a felújított szakaszon pedig több közlekedési szabályra is figyelni kell. Az úttest teljes egészében kockakővel van burkolva, emellett az útjelzések és a közlekedési táblák is már a helyére kerültek. A közösségi oldalakon nyomatékosították, hogy egy csökkentett forgalmú utca lesz, ezért a jelzések betartására is kérik az autóvezetőket, vagyis 30 km per órás a sebesség megengedelve, és a bal oldalon található andezit lapokkal lerakott járdán tilos a megállás. Parkolni hétköznap, hétvégén és ünnepnapokon egyaránt sem lehet. Tehát, ha jól értettem, akkor így írják. A bal oldalon található andezit lapokkal lerakott járdán tilos megállni és parkolni. Pontosan hétköznap, hétvégén és ünnepnapokon. Úgyhogy vége az ottani parkolásoknak, de parkolókat alakítottak ki az utca jobb oldalán, egészen az Eötvös József mezőgazdasági iskoláig, amelyet rövidebb időre lehet majd elfoglalni, azonban hosszabb idejű parkolásra itt nem lesz lehetőség ezen a területen, vagyis aki eddig megszokta, hogy a Tompa László utcában parkol, hát nem fog, mert hogy csökkentett forgalmú utcaként van visszakapva ez, és valamilyen szinten pedig jogos is. A környező utcákban még mindig zajlik a felújítás, az Eötvös József utcában is haladnak a munkálatok, épül a járda is, a közvilágítás korszerűsítése van még ott hátra, és a tervek szerint az utcát 2 héten belül fogják átadni a forgalomnak. A Vár utcában viszont már befejeződtek a föld alatti munkálatok, az elkövetkezendőben látványos munkálatok kezdődnek majd, és emellett a Bethlen Gábor utcában a vezetékek lefektetésén dolgozik a kivitelező, úgyhogy zajlik minden szépen sorban, de az biztos, hogy a Tompa László utca gyönyörület, úgyhogy vigyázzatok magatokra, a táblákat figyelve ne parkoljatok ott, és ne szokjátok meg azt, ami eddig volt, mert teljesen egy megújult, csökkentett forgalmú utcát kaptunk vissza. Olé, olé! Hát ünnepelni és örülni is lehetne ennek a hírnek. Rúzsa Magdi érkezik.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz.

0: 10 éve együtt.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Milyen volt menyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.

0: állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.
1: A Sztár délutánban mindig a vidámság lakik, holnaptól viszont már a reggeli órákban fogjuk együtt tölteni az órákat itt a Sztár Rádióban, ugyanis Csaba lesz 2 hét szabadságon, úgyhogy holnap reggelén már 7 órától várlak benneteket egészen 13 óráig, vagyis 6 órán keresztül fogunk zenélgetni és témázgatni. Igen, ez ilyen a nyár, én is voltam most másfél heted, de gyönyörű szép helyeken kirándultam. Hát azt ígértem nektek, hogy élménybeszámolóval is érkezek, voltam Svájcban, voltam Franciaországban, a Francia Rivierán, gyönyörű szép tengerparton, gyönyörű szép hegyekben, úgyhogy nem panaszkodhatok, azt hiszem, hogy hálás is lehetek azért, amilyen tájakat láttam, és amilyen élményekben részesültem, sőt, hogyha a repülést vesszük, akkor Olaszországban is jártam most augusztusban, úgyhogy Tutto e bello, Kökény Attila, Marics Peti érkezik, 2026-os zene, és remélem, hogy majd ti is be fogtok számolni, mert nyilván én is fogok hozni nap témáját és kérdéseket a Sztár Rádió Facebook oldalán, amire majd várom a rádióhallgatók és a követők véleményét, élménybeszámolóját, hogy egy picit összegezzük ezt a nyarat. Az elmúlt 3 hónapot, ami oly gyorsan elrepült.

0: Drágul a gépkocsi vezetői jogosítvány, felavatták a Buzánszki szobrot, megkezdődött a megyei bajnokság. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A Szociáldemokrata párt egyedüli miniszterelnök jelöltje Sorin Grindeanu pártelnök, jelentette ki ma az alakulat főtitkára Claudio Manda. A PSD Arad megyei szervezetének elnöke Mihály Fifor szerint a pártelnök képes lenne kormányt alakítani, de Ussere nélküli kormányt szeretnének. Ma Sinaján ülésezik a Szociáldemokrata párt országos politikai tanácsa és parlamenti frakciói. Románia volt tavaly az Európai Unió 9. legnagyobb sörtermelője. Az uniós tagállamok összesen 34,4 milliárd liter sört állítottak elő, ami enyhe csökkenést jelent az előző évhez képest. A rangsort Németország vezette 7,4 milliárd literrel, Spanyolország és Lengyelország előtt. Románia 1,594 milliárd literrel került a 9. helyre, megelőzve többek között Olaszországot is. Az uniós sörtermelés tavaly 0,7%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Szeptember közepétől drágul a gépkocsi vezetői jogosítvány és a forgalmi engedély kiállítása. A jogosítvány illetéke 89 lejről 139 lejre, a forgalmi engedélyé 49-ről 76 lejre emelkedik, míg az ideiglenes forgalmi engedélyért 13 helyet 25 lejt kell fizetni. Az új díjak szeptember 15-én lépnek hatályba. Fontos, hogy az addig befizetett összegeket szeptember 15-e után már nem lehet felhasználni. Felavatták Buzánszki Jenő mellszobrát Farkaslakán. A legendás aranycsapat jobb hátvédjének emlékét állító alkotást a róla elnevezett sportparkban leplezték le szombaton. A szobrot a település testvérközsége Abony adományozta. Buzánszki Jenőt erős személyes kapcsolat fűzte Farkaslakához, ahol 10 éve díszpolgárrá is választották. A mellszobrot Varga Gábor dombóvári szobrászművész készítette, az avatáson pedig részt vette a néhai labdarúgó fia is. Megkezdődött a megyei labdarúgó bajnokság, az alapszakasz első fordulójában a Balánbányai Bányász 1-1-et játszott a címvédő Csíkszentsimonnal, a Zetelaki Fenyő 4-2-re nyert az Agyagfalvi Lendület ellen, míg a Borszéki Bükk 4-1-re verte a Szentegyházi Vasast. A Székelyudvarhelyi Olimpiákos Székely-Keresztúri Egyesülés mérkőzést október 26-án játsszák, a Székelyudvarhelyi Rosszélese szabadnapos volt. Pályafutása 1000. mérkőzését nyerte meg György Deákapor. A portugáliai Santaremben rendezett hétvégi versenyen 3 aranyérmet és 1 ezüstöt nyert a Go Big team. A klub sportolói mindhárom kategóriában győztek. Férfi párosban a György Deákapor Marek Pokovap kettős bizonyult a legjobbnak, vegyes párosban a székelyudvarhelyi klub sportolói ellenfelek voltak a fináléban, ezúttal a világbajnoki címvédő György Deákapor és Barabási Kinga győztek. Női párosban Barabási Kinga és a brazil Patricia Nardi szerezte meg az aranyérmet, György Deákapor a férfi páros döntőjében aratott sikerével megszerezte pályafutása 1000. hivatalos mérkőzés győzelmét. Napsütéses idő lesz ma délután, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, klasszágerek és jó hangulat!
3: Ma végre jól vagyok,

0: szegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. I've been watching you.

Thunberg és a Sick Bromance. Nagy Bogi érkezik, és a Des. Nagy Bogit pedig élőben is hallhattátok. Hát azért volt bőven itt fesztivál az elmúlt két hétben. Széke udvarhelyen udvarhelyszéken nem panaszkodhat az sem, aki itthon volt és nem nyaralt. Ugyanis a Sikulusz Fesztivál is nagyon-nagyon jól sikerült, azt csiripelték a madarak, és ismét benépesült a Széke udvarhelyi Városi Park, valamint a Városi Strand is az éjszakai bulik idejéig. A DJ-k pedig fantasztikus hangulatot varázsoltak oda a Városi Strandhoz. És persze a Sikulusz Fesztiválon voltak ugye koncertek is esténként, volt borudvar, voltak foglalkozások, tehát mindennel is várták a résztvevőket, mind a mellett, hogy itt komoly versenyről beszélünk, tehát a Sikulusz Fesztiválra több erdélyi zenekar is jelentkezett, és különböző magyar dalokat adtak elő. Hát én mindenféleképpen szeretnék gratulálni, hiszen kiderült most már, hogy idén kinyerte meg a Sikulusz Fesztivált, és ők pedig nem más, mint a Naked zenekar, tehát a Nakednek kell, hogy gratuláljunk. Naked, sok sikert kívánunk, ezt így is mondhatnánk jó székelyesen, hogy nem neked, hanem Naked, de igen, a 14. Sikulusz Fesztivál győztese a Naked zenekar, akik láttam is, hogy kitettek egy posztot, hogy nagyon szépen köszönik Széke udvarhelyének és a szervezésnek. Hát 3000 eurós Sikulusz nagydíjat nyerték el, aztán hogy mit fognak azzal kezdeni, és milyen karriert fognak építeni abból, hamarosan valószínű, hogy ki is fog derülni néhány hónap, év múlva, hiszen a 4-es Street zenekar is innen indult Széke udvarhelyről, aztán most már ugye teltházas koncertjeik vannak, és ők is felléptek a Szenes napokon, a 4-es Street, valamint Nagy Bogi, úgyhogy ezen a hétvégén ismét fesztivál hangulat volt, annyi, hogy nem udvarhelyen a Városi Parkban, hanem a Kalonda tetőn, de nagyon-nagyon sokan voltak, és láttam sztorikat, fotókat és videókat is egyaránt. Remélem, hogy jól érezték magatokat. Most már tényleg rengeteg fesztiválon, rengeteg eseményen vagyunk túl, de még mindig van szeptemberben is jócskán fesztivál és jócskán esemény program. Erről hozok hamarosan információkat. Jöjjön előtte Nagy Bogi, aztán Joel Corey és Rám felvétele is érkezik.

Üzenet a távolból énekelte a 4-es Street zenekar, hát pont ezt a dal részletet tette közzé Alina front ember a csapatból, aki feltöltötte azt a videó részletet, amikor a szenes napokon szombaton több száz ember, vagy megkockáztatom azt is, hogy több ezer ember együtt énekli ezt a refrént ebből a dalból. Úgyhogy igen, azt mondták, hogy hazajárnak mindig a szenes napokra, farkaslakára, úgyhogy ismét sikerült megtölteniük a kalondatetőt. És ismét sikerül megtölteni Székelyudvarhelyen a Városi Parkot, valamint a Márton Áron teret. Ezen a hétvégén ugyanis sorra kerül ismét az erdélyi táncház találkozóra. Szeptember 4-én és 5-én ismét lesz több ezer táncos és több száz dal fog felcsendülni a következő hétvégén. Kapcsolatokat teremt, kötelékeket erősít meg, és ez az esemény összefoglalja a népzene és a néptánc valamennyi területén hivatásszerűen vagy műkedvelőként tevékenykedő embereket. Mert ez már nem csak egy mozgalom a szervezők szerint, ahol az erdélyi táncházas közösségek találkoznak, és nem csak egy alkalom a szórakozásra. Ez 1978-ban vonult be a magyar hagyományőrzés történetébe, hiszen ekkor szervezték meg először a világ első táncház találkozóját ebben a városban. És szeretnék, hogyha idén is minél többen részt vennének ezen, minél többen mulatnának ezen a hétvégén, mert amikor a népzenétől és a tánctól hangos az egész város, akkor ember legyen a talpán, akinek valamilyen szinten nem indul el a bugi a lábában, hogy ne táncoljon valamilyen néptáncot, vagy ne énekeljen el egy szép népdalt szombaton vagy vasárnap. A részletes program is közzé van téve az erdélyi táncház találkozó Facebook eseményének az oldalán, úgyhogy hamarosan hozom a hétvégi programajánlót, de biztos vagyok benne, hogy egy fantasztikus péntek és szombati nap elé nézünk, úgyhogy készítsétek a táncos cipőket, és természetesen a hangotokat, addigra én is valamit kell kezdjek ezzel a hanggal, mert hétvégén itt igen nagy mulatságban lesz részünk. Ez a dal pedig biztos, hogy fel fog csendülni az idei erdélyi táncház találkozón is, hiszen most már rengetegen éneklik.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
3: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
2: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
3: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
2: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
3: Fitfil nyár.
2: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél, vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony

0: kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvénytere.

Finfian Buren felvétele a Sztár délután. Negyedik órájának az utolsó perceiben, mert 10 perc múlva meghallgatjuk a híreket, és most meghallgatjátok remélem azt, hogy az erdélyi táncász találkozón milyen programokra lehet számítani. Szeptember 4-én pénteken indul, 16 órától nyit a kézműves vásár, és ismét a Borudvar a Városi Parkban lesz fotókiállítás is, szintén 4 órától Kallós 100 címmel, szintén a Városi Parkban, és Lélegző hétköznapok címmel úgy szintén egy fotókiállítás ugyanazon a helyszínen. A felvonulás az péntek délután 5 órakor kezdődik, nyilván ismét a Patkóból, a Mártonáron térről fognak felvonulni a Városi Parkig. 18 órától Pál István szalonna bandája és vendégei fognak koncertezni a Városi Park színpadán, és este 8 órától pedig Tarisznyás néptánc együttes koncertjén lehet részt venni, és előadásán nem is koncertez, hanem inkább előadás, tánc, előadás, Apám tánca címmel. 21 órától pedig már péntek este mulatozni lehet, mert táncház lesz több helyszínen, tehát szabadtértől elkezdve bent a szomszédos étterem termeiben mindenhol lehet ropni a táncot, és tavaly is voltam, emlékszem, hogy nagyon jó hangulat kerekedett a Városi Parkban, és felemelő érzés volt, hogy a késő esti éjszakai órákban mindenki táncol, mindenki énekel, és azt lehet látni és érezni, hogy mindenki mulat és ki szakad a szürke hétköznapokból. Hozom a következő órában a szombati programot is, de egyelőre az a legfontosabb, hogy pénteken délután 5 órától lesz a felvonulás.

0: Drágul a gépkocsi vezetői jogosítvány. Felavatták a Buzánszki szobrot, megkezdődött a megyei bajnokság. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A szociáldemokrata párt egyedüli miniszterelnök jelöltje Sorin Grindeanu pártelnök. Jelentette ki ma az alakulat főtitkára Claudio Manda. A PSD Arad megyei szervezetének elnöke Mihály Fifor szerint a pártelnök képes lenne kormányt alakítani, de Ussere nélküli kormányt szeretnének. Ma Sinaján ülésezik a szociáldemokrata párt országos politikai tanácsa és parlamenti frakciói. Románia volt tavaly az Európai Unió 9. legnagyobb sörtermelője. Az uniós tagállamok összesen 34,4 milliárd liter sört állítottak elő, ami enyhe csökkenést jelent az előző évhez képest. A rangsort Németország vezette 7,4 milliárd literrel, Spanyolország és Lengyelország előtt. Románia 1,594 milliárd literrel került a 9. helyre, megelőzve többek között Olaszországot is. Az uniós sörtermelés tavaly 0,7%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Szeptember közepétől drágul a gépkocsi vezetői jogosítvány és a forgalmi engedély kiállítása. A jogosítvány illetéke 89 lejről 139 lejre, a forgalmi engedélyé 49-ről 76 lejre emelkedik, míg az ideiglenes forgalmi engedélyért 13 helyet 25 lejt kell fizetni. Az új díjak szeptember 15-én lépnek hatályba. Fontos, hogy az addig befizetett összegeket szeptember 15-e után már nem lehet felhasználni. Felavatták Buzánszki Jenő mellszobrát Farkaslakán. A legendás aranycsapat jobb hátvédjének emlékét állító alkotást a róla elnevezett sportparkban leplezték le szombaton. A szobrot a település testvérközsége Abony adományozta. Buzánszki Jenőt erős személyes kapcsolat fűzte Farkaslakához, ahol 10 éve díszpolgárrá is választották. A mellszobrot Varga Gábor dombóvári szobrászművész készítette, az avatáson pedig részt vett a néhai labdarúgó fia is. Megkezdődött a megyei labdarúgó bajnokság, az alapszakasz első fordulójában a Balánbányai Bányász 1-1-et játszott a címvédő Csíkszent Simonnal, a Zetelaki Fenyő 4-2-re nyert az Agyagfalvi Lendület ellen, míg a Borszéki Bükk 4-1-re verte a Szentegyházi Vasast. A Székelyudvarhelyi Olimpiákos Székely-Keresztúri Egyesülés mérkőzést október 26-án játsszák, a Székelyudvarhelyi rossz élese szabadnapos volt. Pályafutása 1000. mérkőzését nyerte meg György Deákapor. A portugáliai Santaremben rendezett hétvégi versenyen 3 aranyérmet és 1 ezüstöt nyert a Go Big Tech Ball Team. A klub sportolói mindhárom kategóriában győztek. Férfi párosban a György Deákapor Marek Pokovap kettős bizonyult a legjobbnak, vegyes párosban a székelyudvarhelyi klub sportolói ellenfelek voltak a fináléban, ezúttal a világbajnoki címvédő György Deákapor és Barabási Kinga győztek. Női párosban Barabási Kinga és a brazil Patricia Nardi szerezte meg az aranyérmet, György Deákapor a férfi páros döntőjében aratott sikerével megszerezte pályafutása 1000. hivatalos mérkőzés győzelmét. Napsütéses idő lesz ma délután, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk! Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: like music. Sztár reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútorok,

0: áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió.
5: Star Rádió.
4: Star Rádió.

Augusztus utolsó napja. Együtt zárjuk a nyarat, és holnap együtt indítjuk az őszt, mégpedig szeptember 1-én 7 órától itt várlak benneteket a Vekkerben. És holnap is el fogom mondani a program ajánlóként, hogy ezen a hétvégén lesz megszervezve az Erdélyi Táncház találkozó, ahol több mint 100 zenész, több mint 1000 táncos lesz, és pénteken 17 órától kezdődik a felvonulás a Márton Áron térről egészen a Városi Parkig, úgyhogy már péntek este lehet programokon részt venni, lesz kézműves vásár és ismét borudvar Székelyudvarhelyen a parkban. Természetesen táncház is lesz több helyszínen este 9 órától már pénteken, és akkor jöjjenek a szombati programok, egész napos kézműves vásár és borudvar, lesz csiporka játszó és alkotótér is, ölbeli játékok Kinda MS-ével, lesz gyermektáncház szombaton délelőtt 11 órától Benedek Árpáddal és a Járom zenekarral. Aztán néptánc együttesek előadásaira is lehet számítani 11 órától, valamint szintén 11 órától megnyitják a Vándor kiállítást Kallós Zoltán nyomában címmel a Városi Sportcsarnokban. Lesz zenedoboz a Városi Parkban, és 00:30-tól a Fekete Laki táncoktatásra is sor kerül a Fekete Laki Tiborral és Székely Melindával. Népdaloktatás is lesz 00:30-tól Kászoniné Fejős Gabriella vezetésével. 18 órától pedig szombaton a Városi Sportcsarnokban sor kerül a gála műsorra, ez most már hagyományá vált. Az erdélyi hivatásos néptánc együttesek fognak fellépni, Idegen földre ne siess címmel. Erre nagyon sokan szoktak elmenni, erre a gála műsorra, úgyhogy bátran menjetek ti is. 20 órától lesz a felnőtt mesemondás Erdei Beátával szombaton este, aztán kezdődik ismét a táncház a nagy teremben, az étterem nagy termében és a sátorban, valamint a Városi Parkban is szabad téren lehet majd muzsikálni, énekelni és táncolni. Úgyhogy egy szó van, ami igaz lesz a péntekre és a szombatra, az az, hogy táncolj. Én pedig hozom a Desperado felvételét 2006-ból. 10 perc múlva 5:30.

Katy Perry énekelt a Sztár délután utolsó órájában a legnagyobb slágerek változatosan. Jó utat és balesetmentes közlekedést mindenkinek, aki hazafele tart épp a városból. És remélem, hogy nincs semmilyen dugó, torlódás esetleg, de azért még mindig vannak munkálatok a város központban, amellett, hogy ma reggel 8 órától már megnyitották az autós forgalom előtt a Tompa László utcát. Gyönyörű szépen pompázik a város központban, a város belvárosában ez a szép kis utca. Olyan régies hangulatot kelt, mint hogyha nem is Székelyudvarhelyen lennénk. És az még milyen hangulatot fog kelteni, amikor sor kerül a Cheers 4. hétvégéjére, a programoknál tartottunk, nézelődünk, hogy mivel kecsegtessük magunkat, hogy lejárt a nyár, de még szeptemberben is bizony el tudunk menni ide és oda, ezen a hétvégén erdélyi táncház találkozó, és jövő hétvégén, igen, ez már jövő hétvégén lesz, szeptember 11-e és 13-a között, akkor fogják megszervezni a 4. hétvégét a Borudvarral, a Városháza udvarán. Tehát volt már 2 alkalommal a Városi Parkban, egyszer a Csillagvizsgálónál, az nagyon-nagyon különleges volt, az brutális volt szerintem, és akkor most a 4. Cheers az is különlegesség lesz, hiszen pénteken a hegedű és az elektronikus zene találkozik majd a színpadon a Városháza udvarán, szombaton pedig érkezik a jazz beat, hogy megmutassa, milyen, amikor a jazz igazán életre kell. Az eddigi Cheers-eken DJ-k voltak. Az a helyszín nyilván a DJ-knek volt megfelelő, a Városháza udvara pedig nagyon is fog találni a jazzhez és az elektronikus zenéhez, valamint a hegedűhöz. 2 este lesz, 2 zenei világ, és ismét egy Cheers hangulat. Szeptember 11-12, mentsétek el a dátumot, mert ezen a hétvégén kár lenne nem a Városháza udvarán lenni a nyári borestek 4. alkalmán. Háborgó mélység, Burai és Lotfi megérkezik, mi pedig nem fogunk háborogni azért, hogy holnap szeptember 1-e, mert még igenis a következő napokban jó idő lesz, napsütés, és reméljük, hogy ez egész októberig kitart, sőt, én ha kívánhatnék, akkor legyen decemberig ilyen idő, aztán csak akkor legyen tél.

0: like music. Sztárreklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

0: 8.
1: Sztár Rádió, ha a legnagyobb slágerek változatosan. 12 perc múlva érkeznek a 17 órás hírek, holnap pedig ismét találkozunk. Nagyon nem fogok búcsúzódni, mert hamarosan jövök vissza, azt nem mondom, hogy 12 óra múlva, de 14 óra múlva fogunk találkozni, és 7 órától indítom a Vekkert. Itt leszek pedig 13 óráig a mikrofonnál, abban a 6 órában pedig hozom a legszínesebb zenéket, és még azt mondom, hogy nyári zenéket, mert szeptember 1-e azért még annyira nem fog kizökkenteni bennünket a nyári zenékből. Csaba két hétig szabadságon lesz, úgyhogy a következő két hétben együtt fogjuk elviselni szeptember 1. két hetét, az esős időket, a napsütést, a fáradtságot, a jókedvet, mindent is abban a 6 órában aznap együtt fogunk megélni és átélni, úgyhogy legyetek partnerek, és vegyetek részt majd a játékokba, a nap témájába, és mindenbe, ami kell egy jó műsorhoz. Köszönöm szépen a figyelmet az elmúlt órákban, Bedő Erikát hallottátok a mikrofonnál, jó utat, kellemes délutánt mindenkinek, hozok egy jó Roxette felvételt a 90-es évekből, aztán Real McCoy dala is itt lesz, az örökzöld sláger a hírek előtt. Holnap találkozunk!

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: Drágul a gépkocsi vezetői jogosítvány. Felavatták a Buzánszki szobrot, megkezdődött a megyei bajnokság. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! A szociáldemokrata párt egyedüli miniszterelnök jelöltje Sorin Grindeanu pártelnök. Jelentette ki ma az alakulat főtitkára Claudio Manda. A PSD Arad megyei szervezetének elnöke Mihály Fifor szerint a pártelnök képes lenne kormányt alakítani, de Ussere nélküli kormányt szeretnének. Ma Sinaján ülésezik a szociáldemokrata párt országos politikai tanácsa és parlamenti frakciói. Románia volt tavaly az Európai Unió 9. legnagyobb sörtermelője. Az uniós tagállamok összesen 34,4 milliárd liter sört állítottak elő, ami enyhe csökkenést jelent az előző évhez képest. A rangsort Németország vezette 7,4 milliárd literrel, Spanyolország és Lengyelország előtt. Románia 1,594 milliárd literrel került a 9. helyre, megelőzve többek között Olaszországot is. Az uniós sörtermelés tavaly 0,7%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Szeptember közepétől drágul a gépkocsi vezetői jogosítvány és a forgalmi engedély kiállítása. A jogosítvány illetéke 89 lejről 139 lejre, a forgalmi engedélyé 49-ről 76 lejre emelkedik, míg az ideiglenes forgalmi engedélyért 13 helyet 25 lejt kell fizetni. Az új díjak szeptember 15-én lépnek hatályba. Fontos, hogy az addig befizetett összegeket szeptember 15-e után már nem lehet felhasználni. Felavatták Buzánszki Jenő mellszobrát Farkaslakán. A legendás aranycsapat jobb hátvédjének emlékét állító alkotást a róla elnevezett sportparkban leplezték le szombaton. A szobrot a település testvérközsége Abony adományozta. Buzánszki Jenőt erős személyes kapcsolat fűzte Farkaslakához, ahol 10 éve díszpolgárrá is választották. A mellszobrot Varga Gábor dombóvári szobrászművész készítette, az avatáson pedig részt vett a néhai labdarúgó fia is. Megkezdődött a megyei labdarúgó bajnokság, az alapszakasz első fordulójában a Balánbányai Bányász 1-1-et játszott a címvédő Csíkszentsimonnal, a Zetelaki Fenyő 4-2-re nyert az Agyagfalvi Lendület ellen, míg a Borszéki Bükk 4-1-re verte a Szentegyházi Vasast. A székelyudvarhelyi Olimpiákos Székely-Keresztúri Egyesülés mérkőzést október 26-án játsszák, a székelyudvarhelyi Rossz Élese szabadnapos volt. Pályafutása 1000. mérkőzését nyerte meg György Deákapor. A portugáliai Santaremben rendezett hétvégi versenyen 3 aranyérmet és 1 ezüstöt nyert a Go Big team. A klub sportolói mindhárom kategóriában győztek. Férfi párosban a György Deákapor Marek Pokovap kettős bizonyult a legjobbnak, vegyes párosban a székelyudvarhelyi klub sportolói ellenfelek voltak a fináléban, ezúttal a világbajnoki címvédő György Deákapor és Barabási Kinga győztek. Női párosban Barabási Kinga és a brazil Patricia Nardi szerezte meg az aranyérmet, György Deákapor a férfi páros döntőjében aratott sikerével megszerezte pályafutása 1000. hivatalos mérkőzés győzelmét. Napsütéses idő lesz ma délután, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music. Star reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsafog.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió.

0: Esti stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Gyrosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham. Kattalj rá a kajára!
6: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg több

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazúrt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külés beltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
8: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.
1: Reklámot hallottak!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 07 41 76

0: útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
1: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
4: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehérnemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
6: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
7: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
8: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalá. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
9: Reklámot hallottak!

0: like music. Star reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról,

0: találsz. Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kösz vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
7: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
8: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
7: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
8: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
7: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
8: Fitfil nyár.
7: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: like music. Sztár reklám.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Közérdekű hirdetés következik.
4: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: FM 100.8. Mi nyáron sem lazítunk, ezért vagyunk változatosak. Sztár Rádió.

0: moment that we spent together is more precious than a diamond. So right.
1: Hangulati stílus. Ez a Star Rádió.
2: Nálunk nincs vakáció.

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

és csendben nézlek. A világ túl bonyolult, még nem is kell, hogy megértsed. Álmában óriás és egy vadászgép körözte. Csak megölelte a földet, ne lőj, nem törj össze.

lehet. Persze szép vagy, de nem árt, ha a pénz is felvet. Senkiben ne bízd meg,

limuzsnát kérni. De én megteszem, mert érted, fiam, megéri. Megtanítalak emberként élni, de most csak aludj.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?